0: millió leértékű kiadást hagyott jóvá a kormány. Ebből 587 ezer lej béremelésre fordítható, míg 1,2 millió lej 36 betöltetlen álláshely feltöltését szolgálja. A dokumentum nem tartalmaz új munkahelyek létrehozására vonatkozó előírást. A víz- és csatornahálózatokat üzemeltető vállalat esetében a jóváhagyott összeg majd 900 ezer lej. Ennél a vállalatnál nem tervezik a megüresedett állások feltöltését. A kérelmezők indoklásukban tevékenységük bővítésére, új szolgáltatások átvételére, az Európai Uniós projektek megvalósításához szükséges munkaerő biztosítására, valamint karbantartási feladatokra hivatkoztak. Történelmet írt Elon Musk. A SpaceX űrtechnológiai vállalatának sikeres tőzsdei bevezetése révén vagyona átlépte az 1000 milliárd dolláros állomhatárt, és a világ első dollárbilliómosává vált. A Nasdaqon jegyzett vállalat értéke megugrotta a 2000 milliárd dollárt, amiből így Musk részvényei nagyjából 866 milliárd dollárt érnek. Az amerikai üzletember további vállalkozásai, a Tesla, az X, a Neuralink vagy az XAI révén összesen immár 1100 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik. A News.com a Reuters alapján azt írja, hogy Musk vagyonát a tőzsdei bevezetés előtt a Forbes 780 milliárd dollárra becsülte.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Plusz FM. Slágerek magyar kedvencek Nagyváradon. The heart is a blue.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Rendszeres állapotfelmérés is elérhető lehet ingyenesen a 40 év feletti biztosítottak számára. Olyan mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be Nagyváradon, amely kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. Egy tervezet szerint a fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Vérkép, vércukorszint, koleszterinmérés, daganatszűréshez kapcsolódó vizsgálatok és rendszeres állapotfelmérés is elérhető lehet ingyenesen a 40 év feletti biztosítottak számára. Ugyanakkor sokan csak akkor keresik fel az orvost, amikor már jelentkeznek a tünetek. Az állami egészségbiztosítás több olyan megelőző szolgáltatást is finanszíroz, amelyek segíthetnek a súlyos betegségek korai felismerésében. A megelőző ellátások első lépcsője a családorvosi konzultáció, amelynek során felmérik a páciens egészségi állapotát és a későbbi betegségek kialakulásának kockázatát. A hatályos szabályok szerint a 40 év feletti panaszmentes és ismert krónikus betegségben nem szenvedő biztosítottak évente legfeljebb 3 megelőző konzultációra jogosultak. Ezeket legfeljebb 6 egymást követő hónapon belül lehet igénybe venni. Azok számára, akik már szerepelnek a családorvos nyilvántartásában egy vagy több krónikus betegséggel, a rendszer évente legfeljebb 2 preventív konzultációt biztosít. Új korszak kezdődik a közterületek felügyeletében. Nagyvárad polgármesteri hivatala mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezet be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos

0: helyzetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működni kezdhet. Az elképzelés szerint a helyi rendőrök munkáját egészítik ki az intelligens kamerák, amelyek képesek valós időben felismerni, ha egy jármű tiltott helyen parkol. Az első ilyen eszközöket már fel is szerelték a főutca környékén, a sétálóövezet bejáratánál, valamint a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. A fogyasztók valós idejű értesítéseket kaphatnak telefonjukra, amikor villamos energiafogyasztásuk eléri a szerződésben rögzített keret 80%-át. Derül ki az Országos Energiaszabályozó Hatóság által előkészített tervezetből. A rendszer arra kötelezni a szolgáltatókat, hogy SMS-ben, e-mailben vagy a mobil alkalmazásokon keresztül figyelmeztessék a fogyasztókat. A cél, hogy a felhasználók elkerülhessék a magas villanyszámlákat és időben módosíthassák fogyasztásukat. Ennek bevezetése ugyanakkor a műszaki infrastruktúrától függ, különösen az okosmérők elterjedtségétől, amelyek képesek valós időben adatokat továbbítani. Jelenleg Romániában a mintegy 10 millió fogyasztási helyből csupán 3,5 millió van felszerelve ilyen mérőkkel, ami nagyjából 35%-os arányt jelent.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: This is Mambo number 5.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Naponta több mint 1 millió euró került a lakossághoz tavaly az életbiztosításokon keresztül. Akár 1980-es támogatást is kaphatnak a 2026-os végzősök, de ehhez nem elég munkát találniuk. A pénztárca diktálja az idei nyaralást. A lakosság spórol, de a kényelmes vakációról nem mond le. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Naponta több mint 1 millió euró került a lakossághoz tavaly az életbiztosításokon keresztül. Bár a növekedés látványos, európai szinten még mindig a rangsor végén kullog a romániai piac. Pedig egy átlagos család büdzséjéből krízis esetén mintegy 165 ezer lei hiányzik. A tavaly kifizetett kártérítések és biztosítási összegek teljes értéke elérte a több mint 421 millió eurót, ami 12%-os növekedést jelent 2024-hez képest. Derült ki a Romániai Biztosítók és Viszontbiztosítók Országos Szövetségének közleményéből. A szervezet szerint egyre több hazai lakos dönt úgy, hogy életbiztosítás megkötésével időben gondoskodik saját és családja pénzügyi jövőjéről. Ez a terméktípus a védelem mellett megtakarítási vagy befektetési lehetőséget is kínálhat. A bizonytalanságok és a lakossági jövedelmekre nehezedő nyomás által jellemzett makrogazdasági környezetben egyre fontosabbá válik a váratlan eseményekkel való szembenézés képessége. A fiataloknak a tanulmányok befejezését követő 60 napon belül regisztrálniuk kell a munkaügyi hivatalnál, amelyen keresztül nem csak pénzügyi támogatásokhoz, hanem ingyenes álláskeresési és képzési programokhoz is hozzáférhetnek. A lehetőség nem csak az egyetemet végzetteknek szól, hanem a szakiskolát, líceumot vagy posztliceális képzést befejező fiataloknak is, függetlenül attól, hogy állami vagy akkreditált magánintézményben tanultak. A líceumi végzősök esetében a 60 napos határidő az iskola befejezését követő naptól kezdődik, függetlenül attól, hogy sikeresen letették-e az érettségi vizsgát. Azoknál a tanulóknál, akik pótvizsgát tesznek, a határidő a pótvizsga sikeres teljesítésének napjától indul. A pénztárca minden korábbinál nagyobb szerepet játszik a nyári utazások megtervezésében, hiszen a romániai turisták közel 70%-a a rendelkezésre álló költségvetéshez igazítja a nyaralás hosszát. A Travelminute.ro friss kutatása szerint a 2026-os nyári szezonban a romániai turisták utazási szokásait mindenek előtt a költségek alakítják. A számok arra utalnak, hogy a háztartások egy része továbbra is óvatosan gazdálkodik, és a nyaralást is tudatosabban tervezik, mint a korábbi években. A költségtudatosság ugyanakkor nem jelent egyet a lemondással, hiszen a felmérésből az is kiderül, hogy a szálláshely komfortja és megjelenése továbbra is meghatározó tényező. A belföldi turizmus újra meghatározó szerepet játszik a nyári tervekben. A felmérés szerint a román tengerpart még mindig a legnépszerűbb úti cél maradt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz.

0: csak a legjobbak. Mindig. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Na gyerünk!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nyugdíjasok pénzével vált önfenntartóvá az egészségügy. Béremeléseket és új alkalmazásokat hagyott jóvá a kormány, két Bihar megyei vállalat is érintett. Elon Musk lett a történelem első dollárbilliómosa. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Január 1-e és április 30-a között 76 millió lejjel haladták meg az országos egészségbiztosító bevételei a kiadásokat. A nyugdíjasoktól összesen 1,8 milliárd lej folyt be. Az aktuális szabályozás értelmében ugyanis a 10%-os egészségbiztosítási járulékot azoknak a nyugdíjasoknak is fizetniük kell, akiknek a járandósága meghaladja a 3000 lejt, a küszöbön felüli összeg után. A rendszer a korábbi években deficites volt, a hiányzó pénz összeget az állami költségvetésből biztosították. A pénz legnagyobb részét, mintegy 10 milliárd lejt, gyógyszerekre, egészségügyi termékekre és eszközökre fordították. Erre a célra közel 5%-kal többet fordítottak, mint 2025 első 4 hónapjában. Béremelést, szabad munkahelyek betöltését és új alkalmazásokat lehetővé tevő memorandumot hagyott jóvá a kormány azoknál az önkormányzati tulajdonú vállalatoknál, amelyek közszolgáltatást látnak el. Az intézkedés két Bihar megyei gazdasági társaságot is érint. A nagyváradi közterület fenntartó vállalat számára összesen 1,8 millió leértékű kiadást hagyott jóvá a kormány. Ebből 587 ezer lej béremelésre fordítható, míg 1,2 millió 36 betöltetlen álláshely feltöltését szolgálja. A dokumentum nem tartalmaz új munkahelyek létrehozására vonatkozó előírást. A víz- és csatornahálózatokat üzemeltető vállalat esetében a jóváhagyott összeg majd 900 ezer lej. Ennél a vállalatnál nem tervezik a megüresedett állások feltöltését. A kérelmezők indoklásukban tevékenységük bővítésére, új szolgáltatások átvételére, az Európai Uniós projektek megvalósításához szükséges munkaerő biztosítására, valamint karbantartási feladatokra hivatkoztak. Történelmet írt Elon Musk. A SpaceX űrtechnológiai vállalatának sikeres tőzsdei bevezetése révén vagyona átlépte az 1000 milliárd dolláros állomhatárt, és a világ első dollárbilliómosává vált. A Nasdaqon jegyzett vállalat értéke megugrotta a 2000 milliárd dollárt, amiből így Musk részvényei nagyjából 866 milliárd dollárt érnek. Az amerikai üzletember további vállalkozásai, a Tesla, az X, a Neuralink vagy az XAI révén összesen immár 1100 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik. A News.com a Reuters alapján azt írja, hogy Musk vagyonát a tőzsdei bevezetés előtt a Forbes 780 milliárd dollárra becsülte.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 4 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni. És hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most a következő egy órában is derűsebbé próbálja tenni a reggeleteket. Itt a 89,6-on, héttől pedig majd csatlakozik hozzám Balázs Anita is. És hát a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokkal ébresztelek benneteket. Elsőként Alan Walker slágerével érkezzen a hát.

Good luck, babe! Hát szerencsés napot kívánok minden váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. És amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Mert a tagállamoknak több pénzt kellene befizetniük az Európai Unió közös kasszájába, ezt szeretné elérni az Európai Parlament. Szerintük erre azért van szükség, mert az Uniónak egyre több területen kell helytállnia, ilyen a védelem, a gazdaság erősítése, az infrastruktúra fejlesztése, valamint az oktatás és a kutatás támogatása. Érdekelne is, hogy ti mit gondoltok EU szinten, mire kellene leginkább áldozni. Várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, de addig is hozom nektek a legjobb zenéket.

Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol mint halljátok a kedvenc zenéitek szólnak, és persze ez az az időszak, amikor hosszú Sanyi szól hozzátok, meg persze faggatózik is nálatok ma annak kapcsán, hogy ti mit gondoltok EU szinten mire kellene leginkább áldozni. Az Európai Unió költségvetésének prioritásairól szóló vita összetett, mivel a különböző tagállamok és intézmények eltérő gazdasági és politikai érdekeket képviselnek. A döntéshozók és a szakértők között jelenleg a következő négy fő terület körül alakult ki a legélénkebb párbeszéd: védelem és biztonságpolitika, geopolitikai feszültségek, a háborús konfliktusok és a globális instabilitás miatt sokan a közös védelmi ipar és a határvédelem megerősítését tartják a legsürgősebb feladatnak. Stratégiai autonómia, a cél az, hogy Európa katonailag és védelmi kapacitásokban kevésbé függjön a külső partnerektől. Kutatásfejlesztés és innováció, globális versenyképesség, az USA-val és a Kínával szembeni lemaradás csökkentése érdekében a technológiai szektor és a mesterséges intelligencia kiemelt forrásokat igényel. Fenntartható jövő, a tiszta energiákra való átállás, ugye a zöld megállapodás és a digitalizáció finanszírozása hosszú távon határozza meg a kontinens gazdasági erejét. Infrastruktúra és kohézió, különbségek csökkentése, a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatása, utak, vasutak, energetikai hálózatok az unió alapvető összetartó erejét biztosítja. A modern transz-európai hálózatok kiépítése elengedhetetlen a belső piac zavartalan működéséhez. Aztán ott van az oktatás és humántőke, Erasmus Plus és mobilitás, az ifjúsági programok és a szakképzés támogatása közvetlenül növeli a munkaerő versenyképességét, valamint tudás alapú gazdaság, az egyetemek és kutatóközpontok közötti uniós szintű együttműködés a jövőbeli innovációk alapja. Engem viszont érdekelne, hogy ti hogy látjátok, mit gondoltok EU szinten, mire kellene leginkább áldozni. Én továbbra is a legjobb slágereket fogom nektek leszállítani.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fettős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyi, valaki ma arra kíváncsi, hogy ti mit gondoltok, EU szinten mire kellene leginkább áldozni. Szerintem a gazdasági felzárkóztatás élvezhetne elsőbséget, emellett komoly érvek szólnak, hiszen a kohéziós politika az Európai Unió egyik legfőbb tartópillére, amelyik közvetlenül befolyásolja a polgárok életszínvonalát. A szakértői és politikai vitákban különböző érvek és megközelítések merülnek fel a gazdasági felzárkóztatás elsőbségével kapcsolatban. A felzárkóztatás modern kihívása többek között a hagyományos kontra zöldipar. Vita folyik arról, hogy a pénzt a klasszikus infrastruktúrákra, mint utak, gyárak, vagy már eleve a digitális és zöld átállásra kellene költeni. Sok bírálat éri a kohéziós alapokat, amiatt, hogy a források nem mindig a legproduktívabb helyekre áramlanak, ezért szigorúbb ellenőrzést követelnek. A védelmi és biztonsági kiadások növekedése miatt fennáll a veszélye, hogy a hagyományos felzárkóztatási alapokból vonnak el pénzt. De érdekelne, hogy ti mit gondoltak EU szinten, mire kellene leginkább áldozni. Én továbbra is a legnagyobb slágerekkel fogom a kedvességetek viszonozni.

0: The Black Eyed Peas, és tőlük a Don't Lie, és hát akkor én sem fogok nektek hazudni. Nem éppen ez a mai nap lesz az egyik legkedvencebb napunk a hónapból, sőt a hétből sem, mert az a helyzet, hogy jelen pillanatban eléggé változékonynak ígérkezik, főleg így a reggeli órákban többnyire borongósabb és esőre is kell még számítani. Aztán dél körüli óráktól kisüthet a nap, délután meg majd megint beborul, és akkor majd ott megint lehet némi csapadék, de végül is most a reggeli órákra érkezik nagyobb mennyiség. Meglátjuk, hogy végül hogyan fog alakulni, de az biztos, hogy változékony lesz. Ennek ellenére egyébként a hőmérséklet az továbbra is kellemes nyárias, mint mondjuk a tegnapi nap folyamán. Ahhoz hasonlóan alakul, jelen pillanatban is már 18 fokot mérhetünk, napi maximumként pedig olyan 25 fok körül fogunk. Időnként erőteljesebb légmozgás mellett, viszont fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket. És hát az, hogy mennyire terheli jelen pillanatban forgalom az utakat, azt még nem tudom, mert nem küldtetek még ezzel kapcsolatban infókat. Úgyhogy arra hagyatkozom, ami ilyenkor lenni szokott, és ez nem más, mint hogy ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. De ha van információtok valami megszokottól eltérő történésről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is a legjobb dalokat.
1: Ez a Reggeli Plusz.

All right.

6 óra 45 perc van, jó reggelt Nagyvárad, ismét hosszus annyi az, akivel a legjobb zenéket hallgathatjátok itt a reggeli pluszban, de hallhatjátok persze a titeket leginkább érintő történéseket is, mint például, hogy megelőző intézkedésként és az állatok egészségének védelmiért visszahívják a boltokból a Lidl Románia által forgalmazott egyik nedves macska eledet, közölte kedden az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. A tájékoztatás szerint a 405 g-os kiszerelésű Koséda Selection nedves állateledel visszahívását a gyártó rendelt el, miután a minőség ellenőrzések során kék műanyagszálakat találtak a termékben. A döntés a 2028. április 2-ai, valamint a 2028. április 3-ai minőségellenőrzési dátummal rendelkező termékeket érinti. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság azt javasolja a vásárlóknak, hogy az esetleges egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében ne etessék meg a terméket házi kedvenceikkel. Azt is közölték, hogy a terméket a vásárlást igazoló nyugta bemutatása nélkül is visszaveszik bármelyik romániai Lidl üzletben is, visszafizetik az árát. Én pedig továbbra is a legjobb zenéket hozom el nektek.

6 óra 52 perc van. Jó reggelt, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem lehetőséget is arra, hogy elmondjátok a véleményetek. Ma például azzal kapcsolatosan, hogy ti mit gondoltok, EU szinten mire kellene leginkább áldozni. Bodán Anna Mária azt írja, fizetésemelést és nyugdíjemelést kéne, mert az emberek nem a város szépségéből fognak megélni, hanem pénzből. Aztán Magyar János is kommentelt, nem értek hozzá és kezdek belefásulni a politikába. Ami nyilvánvaló, hogy Európa kezd rohamosan tönkre menni. Az, hogy a keleti rész pocsék helyzetben van, az nem újdonság. Az utóbbi 10 évben a fejlett nyugat is a szakadék szélén áll. A liberális kormányok minden államot tönkretesznek. Kétségbeejtő az európai szituáció. Aztán Dalos Aranka is kommentelt, a kutatásra kellene áldozni, például űrkutatásra, mert ma holnap a Föld élhetetlen lesz, és ha ez megvan, fellőni az összes politikust az űrbe is, hadd barják ott egymást. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, ja, és ez azt jelenteni, hogy még több adó, még több megszorítás, befizetés a néptől, hogy minél több pénz menjen fegyverekre, háborúra és a szétvert Ukrajnába, ja és nekik a kevéske fizetésükre, amiből alig tudnak megélni szegények. Azt hiszem, jobb, ha nem írok többet, szerintem a többit biztos tudjátok. Hát én azt hiszem, hogy sejtem, kedves Zsuzsa. Nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok, és persze jár még nektek egy óra a reggeliből is, hamarosan érkezik ide hozzám a stúdióba Anita, és akkor fogunk még többek között eme téma kapcsán is beszélgetéseket folytatni, de tudjátok, jó szokásunkhoz híven addig is a legjobb slágereket fogjuk nektek hozni. Például most egy magyar kedvencet, ez nem más, mint a Kerek Egész, Berecki Zoltán

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Mostantól igen sokba kerül a túlhangos zene vagy fúró, jelentősen megszigorították a csendháborítás büntetését. Egy budapesti látványosság is bekerült a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjai közé. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejtettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáramlik az országból olyan termékekre, amelyeket nem idehaza állítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániában. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első három hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáru. Módosították a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabályt. Ennek értelmében jóval szigorúbban büntetik a szomszédok túlzott, erős és hosszantartó zajjal való zavarását a zaj forrásától függetlenül. Első körben a lakók nyugalmának megzavarása a 22 és 8, valamint a 13 és 14 óra közötti csendóra időszakban, mostantól akár 2000 lei terjedő bírsággal is sújtható. Ezeket az időszakokat a lakástulajdonosok általános gyűlései a házi rendben tovább bővíthetik. A csendes órákon kívüli jogtalan zajkeltés, kiabálás vagy lárma pedig 1000 leig terjedő bírsággal sújtható. Ez is független a zaj forrásától. Legyen szó zenéről vagy éppen barkácsgépek. A rendőrök a fenti összegekkel büntethetnek. A törvény külön szabályozza a lakóépületek vagy szociális intézmények közvetlen közelében, sátrakban, egyéb ideiglenes építményekben vagy nyitott területen szervezett olyan magánrendezvényeket és bulikat, ahol a zene szintje zavaró. Elkészítette a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjainak a rangsorát a csomagmegőrzéssel foglalkozó Radical Storage. A ranglistát a látogatók online értékelései alapján állították össze. Az élen egy angliai élménypark végzett. A Stratfordshire-i grófságban található Elton Towers gyenge pontjai a zsúfoltság és a rossz árérték arány. A dobogóra két amerikai létesítmény került még fel, az atlantai Georgia Aquarium és a louisianai Horse Show Casino. A negyedik helyre a budapesti Széchenyi gyógyfürdőt rangsorolták. A vendégek főleg ennek zsúfoltságát kifogásolták. A top 10-ben az észak-amerikai létesítmények vannak többségben. Európából még a Tenerife-i Siam Csúszda Park került be, Ázsiát pedig egy Shinto szentély, a kiotói Fushimi Inari Taisha képviseli.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma az ég bot Nagyvárad és környéke felett, és a borult időszakok során csapadékra is kell számítani, különösen most a reggeli órákban. A hőmérséklet ennek ellenére hasonlóan kellemesen alakul, mint tegnap, jelenleg is már 18 fok környékén mérhető, a napi maximum pedig most 25 fok körül várható, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
5: És hosszúsan.

0: Dányival. Június 17-e, szerda van. Boldog névnapot kívánunk Laura és Alida nevű hallgatóinknak. Isten éltessen titeket, kedves névnaposok, és természetesen szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma bármilyen okból kifolyólag ünnepelnek.
1: Köszöntésül hozzuk is nekik a legjobb zenéket, és persze nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hamarosan hallhatjátok majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákat is, de addig is akkor kapjátok tőlünk a legnagyobb slágereket.
2: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: Szép Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsora Anitával és Sanyival, és persze itt vagytok bennünk ti is. Köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Újabb díj drágíthatja július 1-től a Temurról, Schenyről és más unión kívüli webáruházakból érkező rendeléseket. Az Európai Unió ugyanis megszünteti a 150 eurónál olcsóbb küldemények vámmentességét, az új teher pedig a Romániában az év eleje óta alkalmazott csomagdíjjal is összeadódhat. A vásárlók várhatóan már a rendeléskor találkozhatnak a 3 vagy akár több eurós pluszköltséggel. Ugyanakkor fontos részlet, hogy ezt az összeget nem egyszerűen csomagonként számolják fel. A díj minden egyes eltérő termék kategóriára külön alkalmazható, így a végső összeg attól is függ, milyen áruk találhatók ugyanabban a küldeményben. Ha például egy csomagban egy selyemből készült blúz és 2 gyapjú blúz érkezik, a vámhatóság 2 különböző termék kategóriát azonosíthat. Ebben az esetben nem 3, hanem 6 euró vámteher keletkezik. Minél változatosabb egy rendelés tartalma, annál több ilyen díjtétel jelenhet meg. Tehát ha még mellé teszünk egy cipőt, meg egy játékot, meg egy konyhai eszközt, vagy valamit, akkor már mindjárt több 100 eurónál fogunk tartani.
0: Plusz.
1: Fantasztikus.
0: Igen,
1: csodálatos hír.
0: Ez ilyen két legyet akarnak ütni egy csapásra egyébként, mert ugye el is akarják valahol a lelkük mélyén venni a kedvünket attól, hogy ugye ilyen kínai termékeket rendeljünk ezekből a kínai webáruházakból, meg mellett azért akarnak egy kis pluszbevételre is szert tenni, ugye ez most erről szól. Nem tudom, hogy melyik most per pillanat az erősebb.
1: Hát az előbbi tényező. Az nálam kezd működni, megmondom őszintén. Hogy kezdik elvenni a kedvemet
0: kezdik
1: attól.
0: Kezdik elvenni a kedvemet attól. Aha,
1: ja, de valóbb, épp a napokban rendeltem a Temuról. Elfelejtettem, hogy van ez a plusz költség. Néztem, hogy ó, hát vettem pár dolgot, még egész jó áron megszereztem, akár mi, jó, aztán majd, nem tudom, pár órával később néztem az egyenlegemet, hogy na, akkor mennyi is van még.
0: Igen.
1: És akkor nézem, hogy ott van egy plusz 25 lejes költség, és hirtelen nem tudtam, hogy honnan. És akkor nézem, hogy hát a Temu, tehát plusz 5 eurót fizettem a csomagdíjért. Ugye, ami,
0: ez külön lett egyébként
1: levon? Külön, képzeld el.
0: Egy külön tranzakcióban?
1: Nem, azon a számlán, csak hogy ugye néztem, hogy na akkor mire mennyit költöttem, és akkor a Temus rendelésem végösszege az nem annyi volt, mint amennyit én megjegyeztem, hogy a termékekre költöttem, és akkor visszanéztem, hogy akkor bontsuk már le, hogy akkor mi is hogy is van, és ott volt a 25 lejes plusz költség, és akkor így egy világ omlott össze bennem, hogy úristen, azt hittem, milyen jól vásároltam, és akkor az a 25 le is tud fájni. Ugye?
0: Persze.
1: És pont mondtam magamban, hogy na jó, akkor a Temu applikációt azt törölni fogom, és hogy többet ne essek kísértésbe, akkor nem is fogok róla rendelni. Aha. És utána gondolkodtam rajta, hogy oké, de a Shine-ről is nem olyan régen rendeltem, vajon ott is leszámlázták ugyanúgy
0: biztos.
1: Ezt a plusz díjat?
0: Tuti.
1: De már nem néztem meg, mert ugye, úgy voltam vele, hogy elég egy napra egy ilyen meglepetés.
0: Igen, mondjuk lehet olyan értékhatár, aminél úgymond a platform benyeli,
1: Igen. Mert egyébként nekem az van meg, hogy a Shine-ről, amikor rendeltem, akkor nem volt feltüntetve ilyen plusz díj, de a Temunás sem volt észrevehető, csak majd mikor visszanéztem ugye a számlám forgalmát, akkor tudatosult bennem, hogy ott valami plusz volt.
0: Igen,
1: szóval, hogy nem jó hír ilyen szempontból tényleg azoknak, akik gyakran vásárolnak és sok mindent ezekről a kis platformokról.
0: Gondolhatnák azt, hogy ez milyen rossz hír a Temunak meg a Shine-nek, de hát ma Európán kívül vannak még más térségek is a világban, akik köszönik szépen élnek a lehetőséggel, az általuk felkínált lehetőséggel, és akkor veszik a még Amerikából is, lássuk
1: persze,
0: be, onnan is
1: abszolút.
0: Rendelnek ugye ezekből az olcsó webáruházakból, és én azt egyébként nem tartom egy rossz kezdeményezésnek, hogy próbáljuk meg egy picit feltörgetni az európai gyártást, és akkor ezáltal munkahelyeket teremteni, és mondjuk jó minőségű termékeket, most legyen az például a ruhacipő, ugye, vagy akár csak ilyen mindenféle kütyüket, elektronikai eszközöket gyártani. Ez egy jó gondolat, csak az a baj, hogy egyszerűen ez kivitelezhetetlen, hogy olyan áron, olyan elérhető áron legyen ez, mint ami egyébként
1: a kínai
0: esetében. Egyszerűen nem tudod velük fölvenni a versenyt.
1: Nem. És szerintem pontosan ezért is ennyire nagy az érdeklődés ezek hogy iránt, ne? A termékek iránt, hogy annyival olcsóbbak tényleg. Most jó, a minőség az más kérdés, de hogy azért az átlag embereknek tényleg az a 10-20 le is számít egy adott termék megvásárlásakor.
0: Bizony. De vannak egyébként egyszerűen olyan termékek, amik ugyanúgy jó minőségűek, és tudod azt, hogy ami itt esetleg egy európai cég által forgalmazott, az is ugyanúgy Kínában gyártódik.
1: Persze.
0: És valahol, mivel ez már azért ott van a köztudatban, azért az emberek nem hülyék, tisztán látják már azt, hogy nincs nagyon már olyan termék a világon, ami ne Kínában gyártódna.
1: Igen.
0: Innentől kezdve tök mindegy, hogy ki forgalmazza. Az valahol ugyanabból a forrásból érkezik. Mm. Éppen ezért már akkor te is inkább egy kínai webshopról veszed meg, mert ők viszont sokkal olcsóbban
1: hát
0: adják neked.
1: Igen, igen.
0: Úgyhogy ebben ez a nehéz nagyon. Ezt nyilván próbálják valamilyen módon szabályozni, vagy éppen, ha más nem, akkor lehet, hogy ha így nézzük, valahol a cél az inkább az, hogy egy plusz bevételre tegyenek szert, egy plusz adó ez uh-huh. valahol.
1: De ennek szerintem visszatartó ereje lesz. Tehát ezt, hogy most még termékkategóriánként is még egy plusz költséget rávernek az emberekre, ezt nem hiszem, hogy azért olyan nagyon sokan díjazni fogják.
0: Hát az biztos, hogy ez lényegesen drágábbá teszi majd a terméket. Nem tudom, hogy elérik-e vele azt a célt, hogy akkor inkább európai gyártótól fognak vásárolni az emberek drágábban. Szerintem inkább csak akkor jobban átgondolják uh-huh. a költéseiket, nem vesznek meg mindenféle vackot. Ebben a tekintetben egyébként ez akár még jól is elsülhet, hogy nem fogunk még több szemetet felhalmozni. De kíváncsiak lennénk a ti véleményetekre is, hogy látjátok. Osszátok meg velünk, pedig osztogatjuk cserébe most is a legnagyobb slágereket.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 20-án.
3: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
0: FM-en, interneten és mobilon
6: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Mostantól igen sokba kerül a túlhangos zene vagy fúró, jelentősen megszigorították a csendháborítás büntetését. Egy budapesti látványosság is bekerült a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjai közé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejtettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáll áramlik az országból olyan termékekre, amelyeket nem ide hazaállítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániában. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első 3 hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáru. Has. Módosították a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabályt. Ennek értelmében jóval szigorúbban büntetik a szomszédok túlzott, erős és hosszantartó zajjal való zavarását a zaj forrásától függetlenül. Első körben a lakók nyugalmának megzavarása a 22 és 8, valamint a 13 és 14 óra közötti csendóra időszakban, mostantól akár 2000 lei terjedő bírsággal is sújtható. Ezeket az időszakok a lakástulajdonosok általános gyűlései a házi rendben tovább bővíthetik. A csendes órákon kívüli jogtalan zajkeltés, kiabálás vagy lárma pedig 1000 leig terjedő bírsággal sújtható. Ez is független a zaj forrásától. Legyen szó zenéről vagy éppen barkácsgépekről, a rendőrök a fenti összegekkel büntethetnek. A törvény külön szabályozza a lakóépületek vagy szociális intézmények közvetlen közelében, sátrakban, egyéb ideiglenes építményekben vagy nyitott terület szervezett olyan magánrendezvényeket és bulikat, ahol a zene szintje zavaró. elkészítette a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjainak a rangsorát a csomagmegőrzéssel foglalkozó Radical Storage. A ranglistát a látogatók online értékelései alapján állították össze. Az élen egy angliai élménypark végzett. A Stratfordshire-i grófságban található Elton Towers gyenge pontjai a zsúfoltság és a rossz árértékarány. A dobogóra két amerikai létesítmény került még fel, az atlantai Georgia Aquarium és a louisianai Horse Show Casino. A negyedik helyre a budapesti Széchenyi gyógyfürdőt rangsorolták. A vendégek főleg ennek zsúfoltságát kifogásolták. A top 10-ben az észak-amerikai létesítmények vannak többségben. Európából még a Tenerife-i Siam Csúszda Park került be, Ázsiát pedig egy Shinto szentély, a kiotói Fushimi Inari Taisha képviseli.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Változékony lesz ma az ég, volt Nagyvárad is környéke felett, és a borult időszakok során csapadékra is kell számítani, különösen most a reggeli órákban. A hőmérséklet ennek ellenére hasonlóan kellemesen alakul, mint tegnap, jelenleg is már 18 fok környékén mérhető, a napi maximum pedig most 25 fok körül várható, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tolódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon, a kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartás mindenkinek.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
8: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
9: Például mindjárt arról is beszélünk, hogy mit szeretne elérni az Európai Parlament. Hamarosan folytatjuk, maradjatok a Pluszon.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz. Ez a leg...

0: Jó reggelt Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: A tagállamoknak több pénzt kellene befizetniük az Európai Unió közös kasszájába. Ezt szeretné elérni az Európai Parlament, amely elfogadta álláspontját a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésről. A képviselők az Európai Bizottság javaslatánál is nagyobb költségvetést tartanak szükségesnek. Elképzelésük szerint az országok a nemzeti jövedelmük 1,27%-át fizetnék be, ami 7 évre nagyjából 2000 milliárd eurós költségvetést jelentene. Az EP szerint erre azért van szükség, mert az uniónak egyre több területen kell helytállnia. Ilyen a védelem, a gazdaság erősítése, az infrastruktúra fejlesztése, valamint az oktatás és a kutatás támogatása. A képviselők hangsúlyozzák, nem szeretnék, ha kevesebb pénz jutna a mezőgazdaságra, vagy a szegényebb régiók felzárkóztatására.
0: Hát igen, ezt azért úgy elmondják, hogy ezt nem szeretnék, de valójában meg ez történik, mert hogy innen vonnak el forrásokat. Tehát az egy dolog, hogy azt szeretnék, hogy többet fizessünk be, mert mire is kell? Ugye kell infrastruktúra fejlesztés, gazdaság erősítés, oktatás és kutatás, és a kulcs szó a védelem. És hogyha jobban belegondolsz, mindegyik ehhez köthető hozzá. Nyilván az, hogyha a fegyvergyártást felpörgeted, akkor azzal erősíted a gazdaságot. Ugye legalábbis azokban az országokban, ahol vannak ezek a fegyvergyárak. Az infrastruktúra fejlesztés az megint arra kell, ugye azt lehet valahol megint csak a harci eszközöknek A pontból B pontba való eljuttatását, azt ugye csak úgy tudják megoldani, hogy megfelelő hozzá az infrastruktúra. Az oktatás és a kutatás az megint csak lehet egyfajta ugye a háborúval, vagy a fegyverekkel kapcsolatos, vagy a harci eszközökkel kapcsolatos kutatás, és oktatás meg, hát ugye képzik agyra főre most már itt a drónpilótákat.
1: Hát igen.
0: Mert ugye valahol ez a jövő, és inkább nekem ez a riasztó benne, tudod, hogy semmi másra nem tudok asszociálni, csak arra, hogy megint a háborúra, megint a fegyverekkel kell a pénz.
1: Igen.
0: És ebből már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elegem van, tök őszintén. És bízom benne, hogy nem én vagyok az egyetlen. És bízom benne, hogy sok olyan józan gondolkodású EU-s polgár van még rajtam kívül, aki átlátja most már ezt a szituációt, és ezen bízom benne, hogy előbb vagy utóbb változtatni fogunk tudni.
1: Igen.
0: Na, mennyit a pufogásról?
1: Igen, de igazad van, és ami így eszembe jutott, hogy a kérdés az csak az, hogyha nekünk ugye ez a véleményünk, meg mondjuk átlagban az EU-s lakóknak, az állampolgároknak, hogy ez mire elég? Vagy egyszerűen a képviselők majd megszavazzák, és akkor nekünk így nincs tovább beleszólásunk a történetbe.
0: Hát ugye mindig a választásokon múlik a dolog, mert ugye nem egy időben vannak az EU-s választások, és éppen ezért ugye ez egy folyamat, tehát kell még hozzá jó pár év, amíg átalakul majd úgy az Európai Parlament, hogy talán majd másképp gondolkodók is kerülnek döntéshozói helyzetbe. Meglátjuk.
1: Hát igen, de addig,
0: még idő.
1: Addig viszont kénytelenek leszünk befizetni azt a díjat, igen. Azt az összeget, amit ők megszavaznak és jónak látnak. Igen. Szóval, hogy nem annyira happy endes ez a történet.
0: Nem a mi jólétünkről szól, ez biztos, sajnálatos módon. De érdekelne az is, hogy ti hogy látjátok, szerintetek, mire kell az EU-nak megint ez a sok ezer milliárd. Mi továbbra is a legjobb zenékinket adjuk nektek, úgyhogy a továbbiakban is ezekkel fogunk szórakoztatni benneteket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig a Plusz FM-en, ugyanúgy zajlik tovább az élet. Folyamatosan érkeznek nektek a további órákban is a kiváló Plusz FM-es slágerek.
1: Este pedig természetesen befut a zenevonat. Mi pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk csütörtökön is. Addig pedig vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, nincs lehetetlen, csak olyan lehetőség, amire eddig nem gondoltunk. Legyen szép és tartalmas a napotok.
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkennel be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
5: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon
6: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
2: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Mostantól igen sokba kerül a túlhangos zene vagy fúró. Jelentősen megszigorították a csendháborítás büntetését. Egy budapesti látványosság is bekerült a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjai közé. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7

0: eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáruház. Módosították a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabályt. Ennek értelmében jóval szigorúbban büntetik a szomszédok túlzott, erős és hosszantartó zajjal való zavarását a zaj forrásától függetlenül. Első körben a lakók nyugalmának megzavarása a 22 és 8, valamint a 13 és 14 óra közötti csendóra időszakban, mostantól akár 2000 lei terjedő bírsággal is sújtható. Ezeket az időszakok a lakástulajdonosok általános gyűlései a házi rendben tovább bővíthetik. A csendes órákon kívüli jogtalan zajkeltés, kiabálás vagy lárma pedig 1000 leig terjedő bírsággal sújtható. Ez is független a zaj forrásától. Legyen szó zenéről vagy éppen barkácsgépekről, a rendőrök a fenti összegekkel büntethetnek. A törvény külön szabályozza a lakóépületek vagy szociális intézmények közvetlen közelében, sátrakban, egyéb ideiglenes építményekben vagy nyitott terület szervezett olyan magánrendezvényeket és bulikat, ahol a zene szintje zavaró. Elkészítette a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjainak a rangsorát a csomagmegőrzéssel foglalkozó Radical Storage. A ranglistát a látogatók online értékelései alapján állították össze. Az élen egy angliai élménypark végzett. A Stratfordshire-i grófságban található Elton Towers gyenge pontjai a zsúfoltság és a rossz árértékarány. A dobogóra két amerikai létesítmény került még fel, az atlantai Georgia Aquarium és a louisianai Horse Show Casino. A negyedik helyre a budapesti Széchenyi gyógyfürdőt rangsorolták. A vendégek főleg ennek zsúfoltságát kifogásolták. A top 10-ben az észak-amerikai létesítmények vannak többségben. Európából még a Tenerife-i Siam Csúszda Park került be, Ázsiát pedig egy Shinto szentély, a kiotói Fushimi Inari Taisha képviseli.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
5: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Nem lehet mindenkiből autóversenyző. De egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
7: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
8: Szuperko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 17-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Neumarkt világos sör ára 15,95 bani, valamint a 700 grammos Mitch Calade du Lest ára mindössze 14,99 bani. Szuperko, szuper megtakarítás naponta.
3: Visszatér a Waves Festival! Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket! 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó! Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House! Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat! Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t!
9: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
10: A következő járra meg lesz a csípe!
5: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
13: FM-en, interneten és mobilon
14: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
13: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Hiába nőtt gyorsan a lakosság reáljövedelme, a bérszint továbbra is az uniós átlag alatt van. Kezd magára találni az ingatlan piac, Biharban is nőtt az átadott lakások száma, és erősödik a beruházási kedv. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben. A bérszint azonban továbbra is az uniós átlag alatt van, és a jövedelmi egyenlőtlenségek viszonylag magasak. Romániában az éves nettó medián jövedelem a 2016-os évi 2448 euróról 2025-re 8187 euróra emelkedett, ami havonta mintegy 3500 lejnek felel meg. Bár az uniós átlaghoz viszonyított lemaradás csökkent, a romániai jövedelmek továbbra is 2,8-szor alacsonyabbak az uniós átlagnál. Ugyanakkor a kis és nagy jövedelmek közötti különbségek enyhén mérséklődtek. A legalacsonyabb jövedelmű 20% felső jövedelmi határa évi 5046 euró, vagyis havonta mintegy 2100 lej. Eközben a legmagasabb jövedelmű 20% alsó jövedelmi határa közel háromszorosára évi 11894 euróra nőtt, ami havonta körülbelül 5000 lejnek felel meg. Éledezni látszik a romániai ingatlanpiac, hiszen az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 első negyedévében jelentősen nőtt az elkészült lakások száma. A leglátványosabb bővülést az ország nyugati és északnyugati térségeiben regisztrálták. A számok arra utalnak, hogy a fejlesztők és a beruházók ismét bizakodóbban tekintenek a piacra. Bihar megye és tágabb térsége szempontjából különösen kedvezőek a regionális adatok. Országos összehasonlításban a legnagyobb növekedés a nyugati régió érte el, ahol 749-el több lakás készült el, mint egy évvel korábban. Ez önmagában is jelentős részét adja az országos növekedésnek. Ebben szerepet játszhat a kedvezőbb gazdasági helyzet, a munkahelyteremtő beruházások jelenléte, valamint az a tendencia, hogy egyre többen költöznek a nagyvárosok körüli településekre, ahol még viszonylag elérhető áron lehet új építésű ingatlanhoz jutni. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren fejtették ki véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A tiltás a TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Reddit, Twitch, X, Threads, Facebook, Kick platformokat érinti. A brit kormány az idősebb tinédzserek közösségi média használatát is korlátozná, illetve szabályozná a hozzáférésüket az AI chatbotokhoz.
13: És most vissza a zenéhez!
14: Slágerek,
13: magyar kedvencek,
14: nagyváradó!
13: Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
3: Megnyílt az első nagyváradi hiperkes lakokos üzlet. Megtalálsz minket Bihar Püspökiben a Szújsulúj utca 10 szám alatt, a Volt Remárt helyén. A lakokos megnyitotta hazai hipermarketjét is, ahol kihagyhatatlan promóciók várnak azokra, akik legalább 3 terméket vásárolnak. Lakokos hipermarket. Június 17-től Nagyváradon is.
4: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmektel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmektit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
6: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Hiába nőtt gyorsan a lakosság reáljövedelme, a bérszint továbbra is az uniós átlag alatt van. Kezd magára találni az ingatlan piac, Biharban is nőtt az átadott lakások száma, és erősödik a beruházási kedv. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben. A bérszint azonban továbbra is az uniós átlag alatt van, és a jövedelmi egyenlőtlenségek viszonylag magasak. Romániában az éves nettó medián jövedelem a 2016-os évi 2448 euróról 2025-re 8187 euróra emelkedett, ami havonta mintegy 3500 lejnek felel meg. Bár az uniós átlaghoz viszonyított lemaradás csökkent, a romániai jövedelmek továbbra is 2,8-szor alacsonyabbak az uniós átlagnál. Ugyanakkor a kis és nagy jövedelmek közötti különbségek enyhén mérséklődtek. A legalacsonyabb jövedelmű 20% felső jövedelmi határa évi 5046 euró, vagyis havonta mintegy 2100 lej. Eközben a legmagasabb jövedelmű 20% alsó jövedelmi határa közel háromszorosára,

0: összehasonlításban a legnagyobb növekedést a nyugati régió érte el, ahol 749-el több lakás készült el, mint egy évvel korábban. Ez önmagában is jelentős részét adja az országos növekedésnek. Ebben szerepet játszhat a kedvezőbb gazdasági helyzet, a munkahelyteremtő beruházások jelenléte, valamint az a tendencia, hogy egyre többen költöznek a nagyvárosok körüli településekre, ahol még viszonylag elérhető áron lehet új építésű ingatlanhoz jutni. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren fejtették ki véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A tiltás a TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Reddit, Twitch, X, Threads, Facebook, Kik platformokat érinti. A brit kormány az idősebb tinédzserek közösségi média használatát is korlátozná, illetve szabályozná a hozzáférésüket az AI chatbotokhoz.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új X3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaházépítéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Homok, vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrend kiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Hiába nőtt gyorsan a lakosság reáljövedelme, a bérszint továbbra is az uniós átlag alatt van. Kezd magára találni az ingatlan piac, Biharban is nőtt az átadott lakások száma, és erősödik a beruházási kedv. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben. A bérszint azonban továbbra is az uniós átlag alatt van, és a jövedelmi egyenlőtlenségek viszonylag magasak. Romániában az éves nettó medián jövedelem a 2016-os évi 2448 euróról 2025-re 8187 euróra emelkedett, ami havonta mintegy 3500 lejnek felel meg. Bár az uniós átlaghoz viszonyított lemaradás csökkent, a romániai jövedelmek továbbra is 2,8-szor alacsonyabbak az uniós átlagnál. Ugyanakkor a kis és nagy jövedelmek közötti különbségek enyhén mérséklődtek. A legalacsonyabb jövedelmű 20% felső jövedelmi határa évi 5046 euró, vagyis havonta mintegy 2100 lej. Eközben a legmagasabb jövedelmű 20% alsó jövedelmi határa közel háromszorosára évi 11894 euróra nőtt, ami havonta körülbelül 5000 lejnek felel meg. Éledezni látszik a romániai ingatlanpiac, hiszen az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 első negyedévében jelentősen nőtt az elkészült lakások száma. A leglátványosabb bővülést az ország nyugati és északnyugati térségeiben regisztrálták. A számok arra utalnak, hogy a fejlesztők és a beruházók ismét bizakodóbban tekintenek a piacra. Bihar megye és tágabb térsége szempontjából különösen kedvezőek a regionális adatok. Országos összehasonlításban a legnagyobb növekedés a nyugati régió érte el, ahol 749-el több lakás készült el, mint egy évvel korábban. Ez önmagában is jelentős részét adja az országos növekedésnek. Ebben szerepet játszhat a kedvezőbb gazdasági helyzet, a munkahelyteremtő beruházások jelenléte, valamint az a tendencia, hogy egyre többen költöznek a nagyvárosok körüli településekre, ahol még viszonylag elérhető áron lehet új építésű ingatlanhoz jutni. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezren fejtették ki véleményüket, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A tiltás a TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Reddit, Twitch, X, Threads, Facebook, Kick platformokat érinti. A brit kormány az idősebb tinédzserek közösségi média használatát is korlátozná, illetve szabályozná a hozzáférésüket az AI chatbotokhoz.
0: És most vissza a zenéhez! Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Megnyílt az első nagyváradi hiperkes lakokos üzlet. Megtalálsz minket Biharpüspökiben a Szújsulúj utca 10 szám alatt, a Volt Remárt helyén. A lakokos megnyitotta hazai hipermarketjét is, ahol kihagyhatatlan promóciók várnak azokra, akik legalább 3 terméket vásárolnak. Lakokos hipermarket. Június 17-től Nagyváradon is.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Fortin magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Mostantól igen sokba kerül a túlhangolás.

0: milliárd lejtettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáramlik az országból olyan termékekre, amelyeket nem idehaza állítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániában. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első három hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáruház. Módosították a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabályt. Ennek értelmében jóval szigorúbban büntetik a szomszédok túlzott, erős és hosszantartó zajjal való zavarását, a zaj forrásától függetlenül. Első körben a lakók nyugalmának megzavarása a 22 és 8, valamint a 13 és 14 óra közötti csendóra időszakban, mostantól akár 2000 lei terjedő bírsággal is sújtható. Ezeket az időszakok a lakástulajdonosok általános gyűlései a házi rendben tovább bővíthetik. A csendes órákon kívüli jogtalan zajkeltés, kiabálás vagy lárma pedig 1000 leig terjedő bírsággal sújtható. Ez is független a zaj forrásától. Legyen szó zenéről vagy éppen barkácsgépekről, a rendőrök a fenti összegekkel büntethetnek. A törvény külön szabályozza a lakóépületek vagy szociális intézmények közvetlen közelében, sátrakban, egyéb ideiglenes építményekben vagy nyitott területen szervezett olyan magánrendezvényeket és bulikat, ahol a zene szintje zavaró. Elkészítette a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjainak a rangsorát a csomagmegőrzéssel foglalkozó Radical Storage. A ranglistát a látogatók online értékelései alapján állították össze. Az élen egy angliai élménypark végzett. A Stratfordshire-i grófságban található Elton Towers gyenge pontjai a zsúfoltság és a rossz árértékarány. A dobogóra két amerikai létesítmény került még fel, az atlantai Georgia Aquarium és a louisianai Horse Show Casino. A negyedik helyre a budapesti Széchenyi gyógyfürdőt rangsorolták. A vendégek főleg ennek zsúfoltságát kifogásolták. A top 10-ben az észak-amerikai létesítmények vannak többségben. Európából még a Tenerife-i Siam Csúszda Park került be, Ázsiát pedig egy Shinto szentély, a kiotói Fushimi Inari Taisha képviseli.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Hiába nőtt gyorsan a lakosság reáljövedelme, a bérszint továbbra is az uniós átlag alatt van. Kezd magára találni az ingatlanpiac, Biharban is nőtt az átadott lakások száma, és erősödik a beruházási kedv. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben. A bérszint azonban továbbra is az uniós átlag alatt van, és a jövedelmi egyenlőtlenségek viszonylag magasak. Romániában az éves nettó medián jövedelem a 2016-os évi 2448 euróról 2025-re 8187 euróra emelkedett, ami havonta mintegy 3500 lejnek felel meg. Bár az uniós átlaghoz viszonyított lemaradás csökkent, a romániai jövedelmek továbbra is 2,8-szor alacsonyabbak az uniós átlagnál. Ugyanakkor a kis és nagy jövedelmek közötti különbségek enyhén mérséklődtek. A legalacsonyabb jövedelmű 20% felső jövedelmi határa évi 5046 euró, vagyis havonta mintegy 2100 lej. Eközben a legmagasabb jövedelmű 20% alsó jövedelmi határa közel háromszorosára évi 11894 euróra nőtt, ami havonta körülbelül 5000 lejnek felel meg. Éledezni látszik a romániai ingatlanpiac, hiszen az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 első negyedévében jelentősen nőtt az elkészült lakások száma. A leglátványosabb bővülést az ország nyugati és északnyugati térségeiben regisztrálták. A számok arra utalnak, hogy a fejlesztők és a beruházók ismét bizakodóbban tekintenek a piacra. Bihar megye és tágabb térsége szempontjából különösen kedvezőek a regionális adatok. Országos összehasonlításban a legnagyobb növekedés a nyugati régió érte el, ahol 749-el több lakás készült el, mint egy évvel korábban. Ez önmagában is jelentős részét adja az országos növekedésnek. Ebben szerepet játszhat a kedvezőbb gazdasági helyzet, a munkahelyteremtő beruházások jelenléte, valamint az a tendencia, hogy egyre többen költöznek a nagyvárosok körüli településekre, ahol még viszonylag elérhető áron lehet újépítésű ingatlanhoz jutni. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezren fejtették ki véleményüket. gyermeküket, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A tiltás a TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Reddit, Twitch, X, Threads, Facebook, Kick platformokat érinti. A brit kormány az idősebb tinédzserek közösségi média használatát is korlátozná, illetve szabályozná a hozzáférésüket az AI chatbotokhoz.
0: És most vissza a zenéhez! Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a plusz, ez a...

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Megnyílt az első nagyváradi hiperkes lakokos üzlet. Megtalálsz minket Biharpüspökiben a Szújsulúj utca 10 szám alatt, a Volt Remárt helyén. A lakokos megnyitotta hazai hipermarketjét is, ahol kihagyhatatlan promóciók várnak azokra, akik legalább 3 terméket vásárolnak. Lakokos hipermarket. Június 17-től Nagyváradon is.
3: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaházépítéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Veszteségesen dolgoznak a tejtermelők, a feldolgozók olcsóbban veszik át tőlük a tejet, mint amennyibe annak előállítása kerül. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg 39 euró 100 liter tej felvásárlási ára Romániában, ami literenként mintegy 1,6 lej, derül ki az Európai Bizottság adataiból. Ez 5,2%-kal kisebb az év elejei árnál. A csökkenés tulajdonképpen követi az európai tendenciát. A problémát az jelenti, hogy az alacsony felvásárlási ár miatt a tejtermelők tevékenysége veszteséges. Romániában egyetlen gazda sem termel, literenként 2 lejnél olcsóbban. Általánosságban a költségeink 1 liter tejre 2 és 2,4 lej között mozognak, miközben az azonnali ár literenként legfeljebb 1,9 lej, a szerződésben szereplők pedig 1,5 és 1,9 lej között változnak. A nyomott felvásárlási ár egyik oka az, hogy a hazai termelők elsöprő többsége kis tételben dolgozik, ezért gyenge a tárgyalási pozíciója a feldolgozókkal szemben. A másik az, hogy a nagy tejfeldolgozók egyre több olcsó nyersanyagot importálnak, főleg Magyarországról. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók májusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a cégek többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelni.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szuteco, alacsony árak, rövid reklámok. Június 17-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Neumart világos sörára 15,95 bani, valamint a 700 g-os Mitch Cala de Dulest ára mindössze 14,99 bani. Szuteco, szuper megtakarítás naponta.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fentős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Veszteségesen dolgoznak a tejtermelők. A feldolgozók olcsóbban veszik át tőlük a tejet, mint amennyibe annak előállítása kerül. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg 39 euró 100 liter tej felvásárlási ára Romániában, ami literenként mintegy 1,6 lej, derül ki az Európai Bizottság adataiból. Ez 5,2%-kal kisebb az év elejei árnál. A csökkenés tulajdonképpen követi az európai tendenciát. A problémát az jelenti, hogy az alacsony felvásárlási ár miatt a tejtermelők tevékenysége veszteséges. Romániában egyetlen gazda sem termel literenként 2 lejnél olcsóbban. Általánosságban a költségeink 1 liter tejre 2 és 2,4 lej között mozognak, miközben az azonnali ár literenként legfeljebb 1,9 lej, a szerződésben szereplők pedig 1,5 és 1,9 lej között változnak. A nyomott felvásárlási ár egyik oka az, hogy a hazai termelők elsöprő többsége kis tételben dolgozik, ezért gyenge a tárgyalási pozíciója a feldolgozókkal szemben. A másik az, hogy a nagy tejfeldolgozók egyre több olcsó nyersanyagot importálnak, főleg Magyarországról. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók májusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a cégek többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja,

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért. Társadalmi célú hirdetés.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Megnyílt az első nagyváradi hiperkes lakokos üzlet. Megtalálsz minket Bihar Püspökiben a Szújsulúj utca 10 szám alatt, a Volt Remárt helyén. A lakokos megnyitotta a hazai hipermarketjét is, ahol kihagyhatatlan promóciók várnak azokra, akik legalább 3 terméket vásárolnak. Lakokos hipermarket. Június 17-től Nagyváradon is.
2: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
3: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Veszteségesen dolgoznak a tejtermelők. A feldolgozók olcsóbban veszik át tőlük a tejet, mint amennyibe annak előállítása kerül. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg 39 euró 100 liter tej felvásárlási ára Romániában, ami literenként mintegy 1,6 lej, derül ki az Európai Bizottság adataiból. Ez 5,2%-kal kisebb az év elejei árnál. A csökkenés tulajdonképpen követi az európai tendenciát. A problémát az jelenti, hogy az alacsony felvásárlási ár miatt a tejtermelők tevékenysége veszteséges. Romániában egyetlen gazda sem termel literenként 2 lejnél olcsóbban. Általánosságban a költségeink 1 liter tejre 2 és 2,4 lej között mozognak, miközben az azonnali ár literenként legfeljebb 1,9 lej, a szerződésben szereplők pedig 1,5 és 1,9 lej között változnak. A nyomott felvásárlási ár egyik oka az, hogy a hazai termelők elsöprő többsége kis tételben dolgozik, ezért gyenge a tárgyalási pozíciója a feldolgozókkal szemben. A másik az, hogy a nagy tejfeldolgozók egyre több olcsó nyersanyagot importálnak, főleg Magyarországról. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók májusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a cégek többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Megnyílt az első nagyváradi hiperkes lakokos üzlet. Megtalálsz minket Bihar Püspökiben a Szújsulúj utca 10 szám alatt, a Volt Remárt helyén. A lakokos megnyitotta a hazai hipermarketjét is, ahol kihagyhatatlan promóciók várnak azokra, akik legalább 3 terméket vásárolnak. Lakokos hipermarket. Június 17-től Nagyváradon is.
3: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
4: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Szuteko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 17-ig 6 doboz egyenként 0,5 literes Neumart világos sörára 15,95 bani, valamint a 700 g-os Mitch Calade du Lest ára mindössze 14,99 bani. Szuteko, szuper megtakarítás naponta.
0: Szuteko! FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Mostantól igen sokba kerül a túlhangos zene vagy fúró, jelentősen megszigorították a csendháborítás büntetését. Egy budapesti látványosság is bekerült a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjai közé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejtettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáll áramlik az országból olyan termékekre, amelyeket nem ide hazaállítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániában. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első 3 hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáru. Has. Módosították a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabályt. Ennek értelmében jóval szigorúbban büntetik a szomszédok túlzott, erős és hosszantartó zajjal való zavarását a zaj forrásától függetlenül. Első körben a lakók nyugalmának megzavarása a 22 és 8, valamint a 13 és 14 óra közötti csendóra időszakban, mostantól akár 2000 lei terjedő bírsággal is sújtható. Ezeket az időszakok a lakástulajdonosok általános gyűlései a házi rendben tovább bővíthetik. A csendes órákon kívüli jogtalan zajkeltés, kiabálás vagy lárma pedig 1000 lei terjedő bírsággal sújtható. Ez is független a zaj forrásától. Legyen szó zenéről vagy éppen barkácsgépekről, a rendőrök a fenti összegekkel büntethetnek. A törvény külön szabályozza a lakóépületek vagy szociális intézmények közvetlen közelében, sátrakban, egyéb ideiglenes építményekben vagy nyitott terület szervezett olyan magánrendezvényeket és bulikat, ahol a zene szintje zavaró. Elkészítette a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjainak a rangsorát a csomagmegőrzéssel foglalkozó Radical Storage. A ranglistát a látogatók online értékelései alapján állították össze. Az élen egy angliai élménypark végzett. A Stratfordshire-i grófságban található Elton Towers gyenge pontjai a zsúfoltság és a rossz árértékarány. A dobogóra két amerikai létesítmény került még fel, az atlantai Georgia Aquarium és a louisianai Horse Show Casino. A negyedik helyre a budapesti Széchenyi gyógyfürdőt rangsorolták. A vendégek főleg ennek zsúfoltságát kifogásolták. A top 10-ben az észak-amerikai létesítmények vannak többségben. Európából még a Tenerife-i Siam Csúszda Park került be, Ázsiát pedig egy Shinto szentély, a kiotói Fushimi Inari Taisha képviseli.
4: És most Nagyváradról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
4: magyar kedvencekkel.
5: De ez még nem minden. Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
4: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsora Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti is. Köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
3: Újabb díj drágíthatja július 1-től a Temurról, Schengenről és más unión kívüli webáruházakból érkező rendeléseket. Az Európai Unió ugyanis megszünteti a 150 eurónál olcsóbb küldemények vámmentességét, az új teher pedig a Romániában az év eleje óta alkalmazott csomagdíjjal is összeadódhat. A vásárlók várhatóan már a rendeléskor találkozhatnak a 3 vagy akár több eurós pluszköltséggel. Ugyanakkor fontos részlet, hogy ezt az összeget nem egyszerűen csomagonként számolják fel. A díj minden egyes eltérő termék kategóriára külön alkalmazható, így a végső összeg attól is függ, milyen áruk találhatók ugyanabban a küldeményben. Ha például egy csomagban egy selyemből készült blúz és 2 gyapjú blúz érkezik, a vámhatóság 2 különböző termékkategóriát azonosíthat. Ebben az esetben nem 3, hanem 6 euró vámteher keletkezik. Minél változatosabb egy rendelés tartalma, annál több ilyen díjtétel jelenhet meg. Tehát ha még mellé teszünk egy cipőt, meg egy játékot, meg egy konyhai eszközt, vagy valamit, akkor már mindjárt több 100 eurónál fogunk tartani. Fantasztikus.
2: Igen,
3: csodálatos
2: hír. Ilyen 2 legyet akarnak ütni egy csapásra egyébként, mert ugye el is akarják valahol a lelkük mélyén venni a kedvünket attól, hogy ugye ilyen kínai termékeket rendeljünk ezekből a kínai webáruházakból, meg mellett azért akarnak egy kis pluszbevételre is szert tenni, ez most erről szól. Nem tudom, hogy melyik most per pillanat az erősebb.
3: Hát az előbbi tényező. Az nálam kezd működni, megmondom őszintén. Hogy kezdik elvenni a kedvemet
2: kezdik
3: attól.
2: Kezdik elvenni a kedvemet attól. Aha,
3: ja, bevallom, igen. Épp a napokban rendeltem a Temuról. Elfelejtettem, hogy van ez a plusz költség.
2: Aha, oké. Okay.
3: Néztem, hogy ó, hát vettem pár dolgot, még egész jó áron megszereztem, akármi, jó, aztán majd, nem tudom, pár órával később néztem az egyenlegemet, hogy na, akkor mennyi is van még.
2: Igen, igen, igen.
3: És akkor nézem, hogy ott van egy plusz 25 lejes költség, és hirtelen nem tudtam, hogy honnan. És akkor nézem, hogy hát a Temu, tehát plusz 5 eurót fizettem a csomagdíjért. Ugye,
2: aha, ami, ez külön lett egyébként
3: le? Külön, képzeld el.
2: Egy külön tranzakcióban?
3: Nem, vagy? Nem, azon a számlán, csak hogy ugye néztem, hogy na akkor mire mennyit költöttem, és akkor a Temus rendelésen végösszege az nem annyi volt, mint amennyit én megjegyeztem, hogy a termékekre költöttem, és akkor visszanéztem, hogy akkor bontsuk már le, hogy akkor mi is hogy is van, és ott volt a 25 lejes plusz költség, és akkor így egy világ omlott össze bennem, hogy úristen, azt hittem, milyen jól vásároltam, és akkor az a 25 le is tud fájni. Ugye?
2: Persze.
3: És pont mondtam magamban, hogy na jó, akkor a Temu applikációt azt törölni fogom, és hogy többet ne essek kísértésbe, akkor nem is fogok róla rendelni. Aha. És utána gondolkodtam rajta, hogy oké, de a Shine-ről is nem olyan régen rendeltem, vajon ott is leszámlázták ugyanúgy
2: biztos.
3: Ezt a plusz díjat? De már nem néztem meg. Mert ugye, úgy voltam vele, hogy elég egy napra egy ilyen meglepetés.
2: Igen, mondjuk lehet olyan értékhatár, aminél úgymond a platform benyeli,
3: Igen, mert egyébként nekem az van meg, hogy a Shine-ről mikor rendeltem, akkor nem volt feltüntetve ilyen plusz díj, de a Temunás sem volt észrevehető, csak majd mikor visszanéztem ugye a számlám forgalmát, akkor tudatosult bennem, hogy ott valami plusz volt.
2: Igen.
3: Na igen, szóval, hogy nem jó hír ilyen szempontból tényleg azoknak, akik gyakran vásárolnak is sok mindent ezekről a kis platformokról.
2: Gondolhatnák azt, hogy ez milyen rossz hír a Temunak meg a Shine-nek, de hát ma Európán kívül vannak még más térségek is a világban, akik köszönik szépen, élnek a lehetőséggel, az általuk felkínált lehetőséggel, és akkor veszik a még Amerikából is, na, lássuk
3: persze,
2: be, onnan is
3: abszolút.
2: Rendelnek ugye ezekből az olcsó webáruházakból, és én azt egyébként nem tartom egy rossz kezdeményezésnek, hogy próbáljuk meg egy picit felpörgetni az európai gyártást, és akkor ezáltal munkahelyeket teremteni, és mondjuk jó minőségű termékeket, most legyen az például a ruhacipő, ugye, vagy akár csak ilyen mindenféle kütyüket, elektronikai eszközöket gyártani. Ez egy jó gondolat, csak az a baj, hogy egyszerűen ez kivitelezhetetlen, hogy olyan áron, olyan elérhető
3: igen.
2: áron legyen ez, mint ami egyébként
3: a kínai webáruházaknak.
2: Egyszerűen nem tudod velük fölvenni a versenyt.
3: Nem, szóval... nem. És szerintem pontosan ezért is ennyire nagy az érdeklődés ezek hogy iránt ne? A termékek iránt, hogy annyival olcsóbbak tényleg. Most jó, a minőség az más kérdés, de hogy azért az átlagembereknek tényleg az a 10-20 le is számít egy adott termék. termék megvásárlásakor.
2: Bizony, bizony. De vannak egyébként egyszerűen olyan termékek, amik ugyanúgy jó minőségűek, és tudod azt, hogy ami itt esetleg egy európai cég által forgalmazott, az is ugyanúgy Kínában gyártódik.
3: Persze.
2: És valahol, mivel ez már azért ott van a köztudatban, azért az emberek nem hülyék, tisztán látják már azt, hogy nincs nagyon már olyan termék a világon, ami ne Kínában gyártódna. Igen. Innentől kezdve tök mindegy, hogy ki forgalmazza. Az valahol ugyanabból a forrásból érkezik. Mm-hmm. Éppen ezért már akkor te is inkább egy kínai webshopról veszed meg, mert ők viszont sokkal olcsóbban
3: hát
2: adják,
3: igen,
2: neked.
3: Igen, igen.
2: Úgyhogy ebben ez a nehéz nagyon. Ezt nyilván próbálják valamilyen módon szabályozni, vagy éppen, ha más nem, akkor lehet, hogy ha így nézzük, valahol a cél az inkább az, hogy egy plusz bevételre tegyenek szert, egy plusz adó ez, uh-huh, valahol.
3: De ennek szerintem visszatartó ereje lesz. Tehát ezt, hogy most még termékkategóriánként is még egy plusz költséget rávernek az emberekre, ezt nem hiszem, hogy azért olyan nagyon sokan díjazni fogják.
2: Hát az biztos, hogy ez lényegesen drágábbá teszi majd a terméket. Nem tudom, hogy elérik-e vele azt a célt, hogy akkor inkább európai gyártótól fognak vásárolni az emberek drágábban. Szerintem inkább csak akkor jobban átgondolják, uh-huh, a költéseiket, nem, igen, vesznek meg mindenféle vackot. Ebben a tekintetben egyébként ez akár még jól is elsülhet, hogy nem fogunk még több szemetet felhalmozni. De kíváncsiak lennénk a ti véleményetekre is, hogy hogy látjátok. Osszátok meg velünk, mi pedig osztogatjuk cserébe most is a legnagyobb slágereket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diószmektit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek, magyar kedvenc.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz
1: FM.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
3: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
4: A tagállamoknak több pénzt kellene befizetniük az Európai Unió közös kasszájába. Ezt szeretné elérni az Európai Parlament, amely elfogadta álláspontját a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésről. A képviselők az Európai Bizottság javaslatánál is nagyobb költségvetést tartanak szükségesnek. Elképzelésük szerint az országok a nemzeti jövedelmük 1,27%-át fizetnék be, ami 7 évre nagyjából 2000 milliárd eurós költségvetést jelentene. Az EP szerint erre azért van szükség, mert az uniónak egyre több területen kell helytállnia. Ilyen a védelem, a gazdaság erősítése, az infrastruktúra fejlesztése, valamint az oktatás és a kutatás támogatása. A képviselők hangsúlyozzák, nem szeretnék, ha kevesebb pénz jutna a mezőgazdaságra vagy a szegényebb régiók felzárkóztatására.
3: Hát igen, ezt azért úgy elmondják, hogy ezt nem szeretnék, de valójában meg ez történik, mert hogy innen vonnak el forrásokat. Tehát az egy dolog, hogy azt szeretnék, hogy többet fizessünk be, mert mire is kell? Ugye kell infrastruktúra fejlesztés, gazdaság erősítés, oktatás és kutatás, és a kulcs szó a védelem. És hogyha jobban belegondolsz, mindegyik ehhez köthető hozzá. Nyilván az, hogyha a fegyvergyártás felpörgeted, akkor azzal erősíted a gazdaságot. Ugye legalábbis azokban az országokban, ahol vannak ezek a fegyvergyárak. Az infrastruktúra fejlesztés az megint arra kell, ugye azt lehet valahol megint csak a harci eszközöknek A pontból B pontba való eljuttatását, azt ugye csak úgy tudják megoldani, hogy megfelelő hozzá az infrastruktúra. Az oktatás és a kutatás az megint csak lehet egyfajta ugye a háborúval, vagy a fegyverekkel kapcsolatos, vagy a harci eszközökkel kapcsolatos kutatás, és oktatás meg, hát ugye képzik agyra főre most már itt a drónpilótákat.
4: Hát igen.
3: Mert ugye valahol ez a jövő, és inkább nekem ez a riasztó benne, tudod, hogy semmi másra nem tudok asszociálni, csak arra, hogy megint a háborúra, megint a fegyverekkel kell a pénz.
4: Igen.
3: És ebből már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elegem van, tök őszintén. És bízom benne, hogy nem én vagyok az egyetlen. És bízom benne, hogy sok olyan józan gondolkodású EU-s polgár van még rajtam kívül, aki átlátja most már ezt a szituációt, és ezen bízom benne, hogy előbb vagy utóbb változtatni fogunk tudni.
4: Igen,
3: Mennyit a pufogásról?
4: Igen, de igazad van, és ami így eszembe jutott, hogy a kérdés az csak az, hogyha nekünk ugye ez a véleményünk, meg mondjuk átlagban az EU-s lakóknak, az állampolgároknak, hogy ez mire elég? Vagy egyszerűen a képviselők majd megszavazzák, és akkor nekünk így nincs tovább beleszólásunk a történetbe.
3: Hát ugye mindig a választásokon múlik a dolog, mert ugye nem egy időben vannak az EU-s választások, és éppen ezért ugye ez egy folyamat, tehát kell még hozzá jó pár év, amíg átalakul majd úgy az Európai Parlament, hogy talán majd másképp gondolkodók is kerülnek döntéshozói helyzetbe. Meglátjuk.
4: Hát igen, de addig,
3: ez még idő.
4: Addig viszont kénytelenek leszünk befizetni azt a díjat, igen. Azt az összeget, amit ők megszavaznak és jónak látnak. Igen. Szóval, hogy nem annyira happy endes ez a történet.
3: Nem a mi jólétünkről szól, ez biztos, sajnálatos módon. De érdekelne az is, hogy ti hogy látjátok, szerintetek, mire kell az EU-nak megint ez a sok ezer milliárd. Mi továbbra is a legjobb zenékinket adjuk nektek, úgyhogy a továbbiakban is ezekkel fogunk szórakoztatni benneteket.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába nőtt gyorsan a lakosság reáljövedelme, a bérszint továbbra is az uniós átlag alatt van. Kezd magára találni az ingatlan piac, Biharban is nőtt az átadott lakások száma, és erősödik a beruházási kedv. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben. A bérszint azonban továbbra is az uniós átlag alatt van, és a jövedelmi egyenlőtlenségek viszonylag magasak. Romániában az éves nettó medián jövedelem a 2016-os évi 2448 euróról 2025-re 8187 euróra emelkedett, ami havonta mintegy 3500 lejnek felel meg. Bár az uniós átlaghoz viszonyított lemaradás csökkent, a romániai jövedelmek továbbra is 2,8-szor alacsonyabbak az uniós átlagnál. Ugyanakkor a kis és nagy jövedelmek közötti különbségek enyhén mérséklődtek. A legalacsonyabb jövedelmű 20% felső jövedelmi határa évi 5046 euró, vagyis havonta mintegy 2100 lej. Eközben a legmagasabb jövedelmű 20% alsó jövedelmi határa közel háromszorosára évi 11894 euróra nőtt, ami havonta körülbelül 5000 lejnek felel meg. Éledezni látszik a romániai ingatlanpiac, hiszen az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 első negyedévében jelentősen nőtt az elkészült lakások száma. A leglátványosabb bővülést az ország nyugati és északnyugati térségeiben regisztrálták. A számok arra utalnak, hogy a fejlesztők és a beruházók ismét bizakodóbban tekintenek a piacra. Bihar megye és tágabb térsége szempontjából különösen kedvezőek a regionális adatok. Országos összehasonlításban a legnagyobb növekedés a nyugati régió érte el, ahol 749-el több lakás készült el, mint egy évvel korábban. Ez önmagában is jelentős részét adja az országos növekedésnek. Ebben szerepet játszhat a kedvezőbb gazdasági helyzet, a munkahelyteremtő beruházások jelenléte, valamint az a tendencia, hogy egyre többen költöznek a nagyvárosok körüli településekre, ahol még viszonylag elérhető áron lehet új építésű ingatlanhoz jutni. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren fejtették ki véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A tiltás a TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Reddit, Twitch, X, Threads, Facebook, Kick platformokat érinti. A brit kormány az idősebb tinédzserek közösségi média használatát is korlátozná, illetve szabályozná a hozzáférésüket az AI chatbotokhoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a lifetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
4: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 1,5 literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ért legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez! Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Let me go.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Megnyílt az első nagyváradi hiperkes lakokos üzlet. Megtalálsz minket Bihar Püspökiben a Szújsulúj utca 10 szám alatt, a Volt Remárt helyén. A lakokos megnyitotta hazai hipermarketjét is, ahol kihagyhatatlan promóciók várnak azokra, akik legalább 3 terméket vásárolnak. Lakokos hipermarket. Június 17-től Nagyváradon is.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés ellenésre hidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haver Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Veszteségesen dolgoznak a tejtermelők. A feldolgozók olcsóbban veszik át tőlük a tejet, mint amennyibe annak előállítása kerül. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg 39 euró 100 liter tej felvásárlási ára Romániában, ami literenként mintegy 1,6 lej, derül ki az Európai Bizottság adataiból. Ez 5,2%-kal kisebb az év elejei árnál. A csökkenés tulajdonképpen követi az európai tendenciát. A problémát az jelenti, hogy az alacsony felvásárlási ár miatt a tejtermelők tevékenysége veszteséges. Romániában egyetlen gazda sem termel, literenként 2 lejnél olcsóbban. Általánosságban a költségeink 1 liter tejre 2 és 2,4 lej között mozognak, miközben az azonnali ár literenként legfeljebb 1,9 lej, a szerződésben szereplők pedig 1,5 és 1,9 lej között változnak. A nyomott felvásárlási ár egyik oka az, hogy a hazai termelők elsöprő többsége kis tételben dolgozik, ezért gyenge a tárgyalási pozíciója a feldolgozókkal szemben. A másik az, hogy a nagy tejfeldolgozók egyre több olcsó nyersanyagot importálnak, főleg Magyarországról. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók májusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A romániai alkalmazottak 3/4 elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a cégek többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcik csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1.813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
3: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
4: Megnyílt az első nagyváradi hiperkes lakokos üzlet. Megtalálsz minket Biharpüspökiben a Szújsulúj utca 10 szám alatt, a Volt Remárt helyén. A lakokos megnyitotta hazai hipermarketjét is, ahol kihagyhatatlan promóciók várnak azokra, akik legalább 3 terméket vásárolnak. Lakokos hipermarket. Június 17-től Nagyváradon is.
5: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót. Támadnak az alacsony árak az Átákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atak, le az árakkal!
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: És most vissza a zenéhez! A
8: slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon!
8: Ez a Plusz FM!

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Homok vesekő. Az Uraktivlitó hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás. Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99 banért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist színsavas italokat egyenként mindössze 5,79 banért legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
4: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
0: FM-en, interneten és mobilon.
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Mostantól igen sokba kerül a túlhangos zene vagy fúró, jelentősen megszigorították a csendháborítás büntetését. Egy budapesti látványosság is bekerült a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjai közé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejtettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáll áramlik az országból olyan termékekre, amelyeket nem ide hazaállítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániában. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első három hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáru. Has. Módosították a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabályt. Ennek értelmében jóval szigorúbban büntetik a szomszédok túlzott, erős és hosszantartó zajjal való zavarását a zaj forrásától függetlenül. Első körben a lakók nyugalmának megzavarása a 22 és 8, valamint a 13 és 14 óra közötti csendóra időszakban, mostantól akár 2000 lei terjedő bírsággal is sújtható. Ezeket az időszakok a lakástulajdonosok általános gyűlései a házi rendben tovább bővíthetik. A csendes órákon kívüli jogtalan zajkeltés, kiabálás vagy lárma pedig 1000 lei terjedő bírsággal sújtható. Ez is független a zaj forrásától. Legyen szó zenéről vagy éppen barkácsgépekről, a rendőrök a fenti összegekkel büntethetnek. A törvény külön szabályozza a lakóépületek vagy szociális intézmények közvetlen közelében, sátrakban, egyéb ideiglenes építményekben vagy nyitott terület szervezett olyan magánrendezvényeket és bulikat, ahol a zene szintje zavaró. Elkészítette a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjainak a rangsorát a csomagmegőrzéssel foglalkozó Radical Storage. A ranglistát a látogatók online értékelései alapján állították össze. Az élen egy angliai élménypark végzett. A Stratfordshire-i grófságban található Elton Towers gyenge pontjai a zsúfoltság és a rossz árértékarány. A dobogóra két amerikai létesítmény került még fel, az atlantai Georgia Aquarium és a louisianai Horse Show Casino. A negyedik helyre a budapesti Széchenyi gyógyfürdőt rangsorolták. A vendégek főleg ennek zsúfoltságát kifogásolták. A top 10-ben az észak-amerikai létesítmények vannak többségben. Európából még a Tenerife-i Siam Csúszda Park került be, Ázsiát pedig egy Shinto szentély, a kiotói Fushimi Inari Taisha képviseli.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Támadnak az alacsony árak az átákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
3: Megnyílt az első nagyváradi hiperkes lakokos üzlet. Megtalálsz minket Bihar Püspökiben a Szújsulói utca 10 szám alatt, a Volt Remárt helyén. A lakokos megnyitotta hazai hipermarketjét is, ahol kihagyhatatlan promóciók várnak azokra, akik legalább 3 terméket vásárolnak. Lakokos hipermarket. Június 17-től Nagyváradon is.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Hiába nőtt gyorsan a lakosság reáljövedelme, a bérszint továbbra is az uniós átlag alatt van. Kezd magára találni az ingatlan piac, Biharban is nőtt az átadott lakások száma, és erősödik a beruházási kedv. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben. A bérszint azonban továbbra is az uniós átlag alatt van, és a jövedelmi egyenlőtlenségek viszonylag magasak. Romániában az éves nettó medián jövedelem a 2016-os évi 2448 euróról 2025-re 8187 euróra emelkedett, ami havonta mintegy 3500 lejnek felel meg. Bár az uniós átlaghoz viszonyított lemaradás csökkent, a romániai jövedelmek továbbra is 2,8-szor alacsonyabbak az uniós átlagnál. Ugyanakkor a kis és nagy jövedelmek közötti különbségek enyhén mérséklődtek. A legalacsonyabb jövedelmű 20% felső jövedelmi határa évi 5046 euró, vagyis havonta mintegy 2100 lej. Eközben a legmagasabb jövedelmű 20% alsó jövedelmi határa közel 3-szorosára évi 11894 euróra nőtt, ami havonta körülbelül 5000 lejnek felel meg. Éledezni látszik a romániai ingatlanpiac, hiszen az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 első negyedévében jelentősen nőtt az elkészült lakások száma. A leglátványosabb bővülést az ország nyugati és északnyugati térségeiben regisztrálták. A számok arra utalnak, hogy a fejlesztők és a beruházók ismét bizakodóbban tekintenek a piacra. Bihar megye és tágabb térsége szempontjából különösen kedvezőek a regionális adatok. Országos összehasonlításban a legnagyobb növekedés a nyugati régió érte el, ahol 749-el több lakás készült el, mint egy évvel korábban. Ez önmagában is jelentős részét adja az országos növekedésnek. Ebben szerepet játszhat a kedvezőbb gazdasági helyzet, a munkahelyteremtő beruházások jelenléte, valamint az a tendencia, hogy egyre többen költöznek a nagyvárosok körüli településekre, ahol még viszonylag elérhető áron lehet újépítésű ingatlanhoz jutni. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren fejtették ki véleményüket véleményüket, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A tiltás a TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Reddit, Twitch, X, Threads, Facebook, Kick platformokat érinti. A brit kormány az idősebb tinédzserek közösségi média használatát is korlátozná, illetve szabályozná a hozzáférésüket az AI chatbotokhoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek,
5: Nagyváradon.
0: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót. Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 1,5 literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Veszteségesen dolgoznak a tejtermelők. A feldolgozók olcsóbban veszik át tőlük a tejet, mint amennyibe annak előállítása kerül. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg 39 euró 100 liter tej felvásárlási ára Romániában, ami literenként mintegy 1,6 lej, derül ki az Európai Bizottság adataiból. Ez 5,2%-kal kisebb az év elejei árnál. A csökkenés tulajdonképpen követi az európai tendenciát. A problémát az jelenti, hogy az alacsony felvásárlási ár miatt a tejtermelők tevékenysége veszteséges. Romániában egyetlen gazda sem termel, literenként 2 lejnél olcsóbban. Általánosságban a költségeink 1 liter tejre 2 és 2,4 lej között mozognak, miközben az azonnali ár literenként legfeljebb 1,9 lej, a szerződésben szereplők pedig 1,5 és 1,9 lej között változnak. A nyomott felvásárlási ár egyik oka az, hogy a hazai termelők elsöprő többsége kis tételben dolgozik, ezért gyenge a tárgyalási pozíciója a feldolgozókkal szemben. A másik az, hogy a nagy tejfeldolgozók egyre több olcsó nyersanyagot importálnak, főleg Magyarországról. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók májusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A romániai alkalmazottak 3/4 elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a cégek többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Megnyílt az első nagyváradi hiperkes lakokos üzlet. Megtalálsz minket Biharpüspökiben a Szújsulúj utca 10 szám alatt, a Volt Remárt helyén. A lakokos megnyitotta hazai hipermarketjét is, ahol kihagyhatatlan promóciók várnak azokra, akik legalább 3 terméket vásárolnak. Lakokos hipermarket. Június 17-től Nagyváradon is.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.
4: Látom, nem bírom el én sem.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedved.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradi Rádió nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Mostantól igen sokba kerül a túlhangos zene vagy fúró. Jelentősen megszigorították a csendháborítás büntetését. Egy budapesti látványosság is bekerült a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjai közé. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejtettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáll áramlik az országból olyan termékekre, amelyeket nem idehaza állítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániában. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első három hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáru. Módosították a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabályt. Ennek értelmében jóval szigorúbban büntetik a szomszédok túlzott, erős és hosszantartó zajjal való zavarását, a zaj forrásától függetlenül. Első körben a lakók nyugalmának megzavarása a 22 és 8, valamint a 13 és 14 óra közötti csendóra időszakban, mostantól akár 2000 lei terjedő bírsággal is sújtható. Ezeket az időszakokat a lakástulajdonosok általános gyűlései a házi rendben tovább bővíthetik. A csendes órákon kívüli jogtalan zajkeltés, kiabálás vagy lárma pedig 1000 lei terjedő bírsággal sújtható. Ez is független a zaj forrásától. Legyen szó zenéről vagy éppen barkácsgépekről. A rendőrök a fenti összegekkel büntethetnek. A törvény külön szabályozza a lakóépületek vagy szociális intézmények közvetlen közelében, sátrakban, egyéb ideiglenes építményekben vagy nyitott területen szervezett olyan magánrendezvényeket és bulikat, ahol a zene szintje zavaró. Elkészítette a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjainak a rangsorát a csomagmegőrzéssel foglalkozó Radical Storage. A ranglistát a látogatók online értékelései alapján állították össze. Az élen egy angliai élménypark végzett. A Stratfordshire-i grófságban található Elton Towers gyenge pontjai a zsúfoltság és a rossz árértékarány. A dobogóra két amerikai létesítmény került még fel, az atlantai Georgia Aquarium és a louisianai Horse Show Casino. A negyedik helyre a budapesti Széchenyi gyógyfürdőt rangsorolták. A vendégek főleg ennek zsúfoltságát kifogásolták. A top 10-ben az észak-amerikai létesítmények vannak többségben. Európából még a Tenerife-i Siam Csúszda Park került be, Ázsiát pedig egy Shinto szentély, a kiotói Fushimi Inari Taisha képviseli.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Megnyílt az első nagyváradi hiperkes lakokos üzlet. Megtalálsz minket Biharpüspökiben a Szújsulúj utca 10 szám alatt, a Volt Remárt helyén. A lakokos megnyitotta hazai hipermarketjét is, ahol kihagyhatatlan promóciók várnak azokra, akik legalább 3 terméket vásárolnak. Lakokos hipermarket. Június 17-től Nagyváradon is.
0: Ez a zenevonat a Plusz

0: Ez a Zenevonat a Plusz FM-en. A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.
1: Ladies and gentlemen, this is Roman Schremusin.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába nőtt gyorsan a lakosság reáljövedelme, a bérszint továbbra is az uniós átlag alatt van. Kezd magára találni az ingatlan piac, Biharban is nőtt az átadott lakások száma, és erősödik a beruházási kedv. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben. A bérszint azonban továbbra is az uniós átlag alatt van, és a jövedelmi egyenlőtlenségek viszonylag magasak. Romániában az éves nettó medián jövedelem a 2016-os évi 2448 euróról 2025-re 8187 euróra emelkedett, ami havonta mintegy 3500 lejnek felel meg. Bár az uniós átlaghoz viszonyított lemaradás csökkent, a romániai jövedelmek továbbra is 2,8-szor alacsonyabbak az uniós átlagnál. Ugyanakkor a kis és nagy jövedelmek közötti különbségek enyhén mérséklődtek. A legalacsonyabb jövedelmű 20% felső jövedelmi határa évi 5046 euró, vagyis havonta mintegy 2100 lej. Eközben a legmagasabb jövedelmű 20% alsó jövedelmi határa közel háromszorosára évi 11894 euróra nőtt, ami havonta körülbelül 5000 lejnek felel meg. Éledezni látszik a romániai ingatlanpiac, hiszen az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 első negyedévében jelentősen nőtt az elkészült lakások száma. A leglátványosabb bővülést az ország nyugati és északnyugati térségeiben regisztrálták. A számok arra utalnak, hogy a fejlesztők és a beruházók ismét bizakodóbban tekintenek a piacra. Bihar megye és tágabb térsége szempontjából különösen kedvezőek a regionális adatok. Országos összehasonlításban a legnagyobb növekedés a nyugati régió érte el, ahol 749-el több lakás készült el, mint egy évvel korábban. Ez önmagában is jelentős részét adja az országos növekedésnek. Ebben szerepet játszhat a kedvezőbb gazdasági helyzet, a munkahelyteremtő beruházások jelenléte, valamint az a tendencia, hogy egyre többen költöznek a nagyvárosok körüli településekre, ahol még viszonylag elérhető áron lehet új építésű ingatlanhoz jutni. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezren fejtették ki véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A tiltás a TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Reddit, Twitch, X, Threads, Facebook, Kick platformokat érinti. A brit kormány az idősebb tinédzserek közösségi média használatát is korlátozná, illetve szabályozná a hozzáférésüket az AI chatbotokhoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Veszteségesen dolgoznak a tejtermelők, a feldolgozók olcsóbban veszik át tőlük a tejet, mint amennyibe annak előállítása kerül. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg 39 euró 100 liter tej felvásárlási ára Romániában, ami literenként mintegy 1,6 lej, derül ki az Európai Bizottság adataiból. Ez 5,2%-kal kisebb az év elejei árnál. A csökkenés tulajdonképpen követi az európai tendenciát. A problémát az jelenti, hogy az alacsony felvásárlási ár miatt a tejtermelők tevékenysége veszteséges. Romániában egyetlen gazda sem termel, literenként 2 lejnél olcsóbban. Általánosságban a költségeink 1 liter tejre 2 és 2,4 lej között mozognak, miközben az azonnali ár literenként legfeljebb 1,9 lej, a szerződésben szereplők pedig 1,5 és 1,9 lej között változnak. A nyomott felvásárlási ár egyik oka az, hogy a hazai termelők elsöprő többsége kis tételben dolgozik, ezért gyenge a tárgyalási pozíciója a feldolgozókkal szemben. A másik az, hogy a nagy tejfeldolgozók egyre több olcsó nyersanyagot importálnak, főleg Magyarországról. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók májusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a cégek többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Mostantól igen sokba kerül a túlhangos zene vagy fúró. Jelentősen megszigorították a csendháborítás büntetését. Egy budapesti látványosság is bekerült a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjai közé. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejtettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáramlik az országból olyan termékekre, amelyeket nem idehaza állítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániában. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első három hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáruház. Módosították a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabályt. Ennek értelmében jóval szigorúbban büntetik a szomszédok túlzott, erős és hosszantartó zajjal való zavarását a zajforrásától függetlenül. Első körben a lakók nyugalmának megzavarása a 22 és 8, valamint a 13 és 14 óra közötti csendóra időszakban, mostantól akár 2000 lei terjedő bírsággal is sújtható. Ezeket az időszakokat a lakástulajdonosok általános gyűlései a házi rendben tovább bővíthetik. A csendes órákon kívüli jogtalan zajkeltés, kiabálás vagy lárma pedig 1000 lei terjedő bírsággal sújtható. Ez is független a zaj forrásától. Legyen szó zenéről vagy éppen barkácsgépek. A rendőrök a fenti összegekkel büntethetnek. A törvény külön szabályozza a lakóépületek vagy szociális intézmények közvetlen közelében, sátrakban, egyéb ideiglenes építményekben vagy nyitott területen szervezett olyan magánrendezvényeket és bulikat, ahol a zene szintje zavaró. Elkészítette a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjainak a rangsorát a csomagmegőrzéssel foglalkozó Radical Storage. A ranglistát a látogatók online értékelései alapján állították össze. Az élen egy angliai élménypark végzett. A Stratfordshire-i grófságban található Elton Towers gyenge pontjai a zsúfoltság és a rossz árértékarány. A dobogóra két amerikai létesítmény került még fel, az atlantai Georgia Aquarium és a louisianai Horse Show Casino. A negyedik helyre a budapesti Széchenyi gyógyfürdőt rangsorolták. A vendégek főleg ennek zsúfoltságát kifogásolták. A top 10-ben az észak-amerikai létesítmények vannak többségben. Európából még a Tenerife-i Siam Csúszda Park került be, Ázsiát pedig egy Shinto szentély, a kiotói Fushimi Inari Taisha képviseli.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába nőtt gyorsan a lakosság reáljövedelme, a bérszint továbbra is az uniós átlag alatt van. Kezd magára találni az ingatlan piac, Biharban is nőtt az átadott lakások száma, és erősödik a beruházási kedv. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben. A bérszint azonban továbbra is az uniós átlag alatt van, és a jövedelmi egyenlőtlenségek viszonylag magasak. Romániában az éves nettó medián jövedelem a 2016-os évi 2448 euróról 2025-re 8187 euróra emelkedett, ami havonta mintegy 3500 lejnek felel meg. Bár az uniós átlaghoz viszonyított lemaradás csökkent, a romániai jövedelmek továbbra is 2,8-szor alacsonyabbak az uniós átlagnál. Ugyanakkor a kis és nagy jövedelmek közötti különbségek enyhén mérséklődtek. A legalacsonyabb jövedelmű 20% felső jövedelmi határa évi 5046 euró, vagyis havonta mintegy 2100 lej. Eközben a legmagasabb jövedelmű 20% alsó jövedelmi határa közel háromszorosára évi 11894 euróra nőtt, ami havonta körülbelül 5000 lejnek felel meg. Éledezni látszik a romániai ingatlanpiac, hiszen az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 első negyedévében jelentősen nőtt az elkészült lakások száma. A leglátványosabb bővülést az ország nyugati és északnyugati térségeiben regisztrálták. A számok arra utalnak, hogy a fejlesztők és a beruházók ismét bizakodóbban tekintenek a piacra. Bihar megye és tágabb térsége szempontjából különösen kedvezőek a regionális adatok. Országos összehasonlításban a legnagyobb növekedés a nyugati régió érte el, ahol 749-el több lakás készült el, mint egy évvel korábban. Ez önmagában is jelentős részét adja az országos növekedésnek. Ebben szerepet játszhat a kedvezőbb gazdasági helyzet, a munkahelyteremtő beruházások jelenléte, valamint az a tendencia, hogy egyre többen költöznek a nagyvárosok körüli településekre, ahol még viszonylag elérhető áron lehet újépítésű ingatlanhoz jutni. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren fejtették ki véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A tiltás a TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Reddit, Twitch, X, Threads, Facebook, Kik platformokat érinti. A brit kormány az idősebb tinédzserek közösségi média használatát is korlátozná, illetve szabályozná a hozzáférésüket az AI chatbotokhoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Veszteségesen dolgoznak a tejtermelők, a feldolgozók olcsóbban veszik át tőlük a tejet, mint amennyibe annak előállítása kerül. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg 39 euró 100 liter tej felvásárlási ára Romániában, ami literenként mintegy 1,6 lej, derül ki az Európai Bizottság adataiból. Ez 5,2%-kal kisebb az év elejei árnál. A csökkenés tulajdonképpen követi az európai tendenciát. A problémát az jelenti, hogy az alacsony felvásárlási ár miatt a tejtermelők tevékenysége veszteséges. Romániában egyetlen gazda sem termel, literenként 2 lejnél olcsóbban. Általánosság van a költségeink 1 liter tejre 2 és 2,4 lej között mozognak, miközben az azonnali ár literenként legfeljebb 1,9 lej, a szerződésben szereplők pedig 1,5 és 1,9 lej között változnak. A nyomott felvásárlási ár egyik oka az, hogy a hazai termelők elsöprő többsége kis tételben dolgozik, ezért gyenge a tárgyalási pozíciója a feldolgozókkal szemben. A másik az, hogy a nagy tejfeldolgozók egyre több olcsó nyersanyagot importálnak, főleg Magyarországról. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók májusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a cégek többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Mostantól igen sokba kerül a túlhangos zene vagy fúró. Jelentősen megszigorították a csendháborítás büntetését. Egy budapesti látványosság is bekerült a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjai közé. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejtettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz áramlik az országból olyan termékekre, amelyeket nem idehaza állítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániában. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első három hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webár. Ruház. Módosították a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabályt. Ennek értelmében jóval szigorúbban büntetik a szomszédok túlzott, erős és hosszantartó zajjal való zavarását a zaj forrásától függetlenül. Első körben a lakók nyugalmának megzavarása a 22 és 8, valamint a 13 és 14 óra közötti csendóra időszakban, mostantól akár 2000 lei terjedő bírsággal is sújtható. Ezeket az időszakokat a lakástulajdonosok általános gyűlései a házi rendben tovább bővíthetik. A csendes órákon kívüli jogtalan zajkeltés, kiabálás vagy lárma pedig 1000 leig terjedő bírsággal sújtható. Ez is független a zaj forrásától. Legyen szó zenéről vagy éppen barkácsgépek. A rendőrök a fenti összegekkel büntethetnek. A törvény külön szabályozza a lakóépületek vagy szociális intézmények közvetlen közelében, sátrakban, egyéb ideiglenes építményekben vagy nyitott területen szervezett olyan magánrendezvényeket és bulikat, ahol a zene szintje zavaró. Elkészítette a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjainak a rangsorát a csomagmegőrzéssel foglalkozó Radical Storage. A ranglistát a látogatók online értékelései alapján állították össze. Az élen egy angliai élménypark végzett. A Stratfordshire-i grófságban található Elton Towers gyenge pontjai a zsúfoltság és a rossz árértékarány. A dobogóra két amerikai létesítmény került még fel, az atlantai Georgia Aquarium és a louisianai Horse Show Casino. A negyedik helyre a budapesti Széchenyi gyógyfürdőt rangsorolták. A vendégek főleg ennek zsúfoltságát kifogásolták. A top 10-ben az észak-amerikai létesítmények vannak többségben. Európából még a Tenerife-i Siam Csúszda Park került be, Ázsiát pedig egy Shinto szentély, a kiotói Fushimi Inari Taisha képviseli.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába nőtt gyorsan a lakosság reáljövedelme, a bérszint továbbra is az uniós átlag alatt van. Kezd magára találni az ingatlan piac, Biharban is nőtt az átadott lakások száma, és erősödik a beruházási kedv. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben. A bérszint azonban továbbra is az uniós átlag alatt van, és a jövedelmi egyenlőtlenségek viszonylag magasak. Romániában az éves nettó medián jövedelem a 2016-os évi 2448 euróról 2025-re 8187 euróra emelkedett, ami havonta mintegy 3500 lejnek felel meg. Bár az uniós átlaghoz viszonyított lemaradás csökkent, a romániai jövedelmek továbbra is 2,8-szor alacsonyabbak az uniós átlagnál. Ugyanakkor a kis és nagy jövedelmek közötti különbségek enyhén mérséklődtek. A legalacsonyabb jövedelmű 20% felső jövedelmi határa évi 5046 euró, vagyis havonta mintegy 2100 lej. Eközben a legmagasabb jövedelmű 20% alsó jövedelmi határa közel háromszorosára évi 11894 euróra nőtt, ami havonta körülbelül 5000 lejnek felel meg. Éledezni látszik a romániai ingatlanpiac, hiszen az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 első negyedévében jelentősen nőtt az elkészült lakások száma. A leglátványosabb bővülést az ország nyugati és északnyugati térségeiben regisztrálták. A számok arra utalnak, hogy a fejlesztők és a beruházók ismét bizakodóbban tekintenek a piacra. Bihar megye és tágabb térsége szempontjából különösen kedvezőek a regionális adatok. Országos összehasonlításban a legnagyobb növekedés a nyugati régió érte el, ahol 749-el több lakás készült el, mint egy évvel korábban. Ez önmagában is jelentős részét adja az országos növekedésnek. Ebben szerepet játszhat a kedvezőbb gazdasági helyzet, a munkahelyteremtő beruházások jelenléte, valamint az a tendencia, hogy egyre többen költöznek a nagyvárosok körüli településekre, ahol még viszonylag elérhető áron lehet újépítésű ingatlanhoz jutni. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren fejtették ki véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A tiltás a TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Reddit, Twitch, X, Threads, Facebook, Kick platformokat érinti. A brit kormány az idősebb tinédzserek közösségi média használatát is korlátozná, illetve szabályozná a hozzáférésüket az AI chatbotokhoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.